0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zenék. Üzenet a távolból. Most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom. Ugye mi

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Tért.

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érteklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk, élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az őzek párzási időszaka. Felújítás miatt zárva tart az Abanovák agóra. Gyérítik a szúnyogokat a vármegyében. Már is érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép akad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszábokázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Karbantartási és felújítási munkák miatt augusztus 9-ig zárva tart a szolnoki Abanovák Agora Kulturális Központ. Közösségi oldalukon jelezték, hogy ebben az átmeneti időszakban a kulturális programok és az intézmény szolgáltatásai is szünetelnek. Az Agora Bistro ugyanakkor a megszokott nyitvatartás szerint működik, és a Turinform Szolnok iroda is fogadja a látogatókat. Az intézmény augusztus 9-én a helyi termékek vásárával várja ismét a közönséget. Egy nappal később, augusztus 10-től már a megszokott, teljes nyitvatartással és program kínálattal működik tovább a kulturális központ. Több mint 3000 hektárt érint a héten a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A katasztrófa védelem közölte, hogy kedden 10 települést érintett a földi kémiai kezelés. Ma a tervek szerint Tiszafüreden 1250 hektáron folytatódik a gyérítés. Csütörtökön további 150 hektárnyi vízpart területen biológiai módszerrel védekeznek a szúnyoglárvák ellen. A Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett részein tömegesen jelentek meg a lárvák. A tó körüli településeken emellett a védett területek tenyésző helyeiről kirepülő szúnyogok is problémát okoznak. A biológiai kezelést a lárvák, a kémiai módszert a már kifejlett szúnyogok ellen alkalmazzák. A munkálatok időpontja az időjárás függvényében változhat. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Nyáron is kialakulhat szénmonoxid mérgezés, különösen azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. A katasztrófa védelem annak apropóján hívta fel a figyelmet a veszélyre, hogy a hétvégén Szolnokon egy 3-tagú családot a szénmonoxid érzékelő óvott meg a mérgezéstől. A Kolozsvári út egyik társasházi lakásában a meleg víz megnyitása után szólalt meg a készülék. A család azonnal ablakot nyitott, itt senki sem sérült meg. A kiérkező tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél mutatták ki a veszélyes gázt, a szénmonoxid érzékszervekkel nem észlelhető. Ezért fontos az érzékelő használata minden olyan ingatlanban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Letartóztattak egy 24 éves szolnoki férfit, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, számolt be róla a szoljon.hu. A rendőrök az otthonában fogták el, ahol éppen 5 feltételezett vásárló is tartózkodott. A lakás átkutatásakor pénzt, valamint több gram fehér és barna kristályos anyagot találtak, amelyekről kiderült, hogy kábítószerek. A gyanú szerint a férfi Szolnokon és környékén árulta a tiltott szert, csomagonként 1500 forintért. A rendőrök mind a 6 embert előállították, az 5 vásárlót kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki és letartóztatták. A nyomozók szerint az ügyben további gyanúsítottak is lehetnek. Elindult az új házhoz menő lomtalanítás Szolnokon, írja a szoljon.hu. A korábbi gyakorlattal ellentétben idén nem egyetlen kijelölt napon viszik el a városban a felhalmozott lomokat, a korábban regisztrált lakókhoz előre egyeztetett időpontban érkezik a hulladékszállító. A szolgáltatás évente egyszer továbbra is ingyenesen vehető igénybe, és alkalmanként legfeljebb 3 köbméter lom adható le. Az időpontról az NHS telefonon értesíti az igénylőket, majd írás visszaigazolást is küld. A hulladékot az elszállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni. A szolgáltatást csak aktív hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők vehetik igénybe. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyes szkítakori régészeti leleteiből nyílt kiállítás a kecskeméti Cifra palotában. A tárlaton fegyvereket, ékszereket, használati tárgyakat és temetkezésekből előkerült leleteket is bemutatnak. Több műtárgy most először látható múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyagban sírokból feltárt edények, fegyverek és ékszerek is szerepelnek. A különlegességek között egy ragadozó állatfejben végződő nyelű bronz tükör is helyet kapott. A kiállítás a szkíták korának alföldi életét és fontos technikai újításait is bemutatja. Hasonló léptékű szkíta tárlat mintegy 25 éve nem volt Magyarországon. A kiállítás október 11-ig látogatható. Rövid időn belül megtaláltak egy ellopott rollert a szolnoki rendőrök, majd visszaadták jogos tulajdonosának. Az eset kapcsán a rendőrség arra figyelmeztetett a közösségi oldalán, hogy nem minden lopás végződik ilyen szerencsésen. Azt javasolják, hogy a rollereket még néhány perces megállás esetén is erős, jó minőségű lakattal zárják le, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított helyen. Érdemes feljegyezni a jármű gyári számát, és fényképet is készíteni róla, mert ezek lopás esetén segíthetik a felkutatást. További védelmet jelenthet a GPS nyomkövető vagy más vagyonvédelmi eszköz használata. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
4: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csagadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkőrözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok július 22-én. Szerdán sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, amely az ő névnapjuk, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Kylie tesója, Danny Minogue kezd, jön nem sokára Artful Dodger és a Nina Sky is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Július 22-e van, nem csak a Magdolnák névnapja, de az agy világnapja is. A mai World Brain Day, így hívják angolul, és a Neurológiai Világszövetség hívta életre. A neurológiai betegségek megelőzésének és a kutatások fontosságának hangsúlyozására. Az agy után pedig, hát épp testben, épp lélek, aláfestő zene reggeli tornához. Move Your Body, a Nina Sky folytatja.

0: Best FM, ha a legjobb zenék folytatódik, a nem túl meleg, kellemes nyári idő kis széllel, napsütéssel, egy-egy futózáporral, a maximum 30 fok környékén, inkább picivel alatta alakul majd. Még több részlet az időjárásról, és a nap legfrissebb információi a hírekben, rögtön 6:30, jó reggelt! Nelly is a hőmérsékletről dalol majd a hírek után. Hot in here, hamarosan!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az őzek párzási időszaka. Felújítás miatt zárva tart az Abanovák agóra, gyérítik a szúnyogokat a vármegyében. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát vissza a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Karbantartási és felújítási munkák miatt augusztus 9-ig zárva tart a szolnoki Abanovák Agora Kulturális Központ. Közösségi oldalukon jelezték, hogy ebben az átmeneti időszakban a kulturális programok és az intézmény szolgáltatásai is szünetelnek. Az Agora Bistro ugyanakkor a megszokott nyitvatartás szerint működik, és a Turinform Szolnok iroda is fogadja a látogatókat. Augusztus 10-től már a megszokott, teljes nyitvatartással és program kínálattal működik tovább a kulturális központ. Több mint 3000 hektárt érint a héten a szúnyogok elleni védekezés Jászmat-Kunszolnok megyében. A katasztrófa védelem közölte, hogy kedden 10 települést érintett a földi kémiai kezelés. Ma a tervek szerint Tiszafüreden 1250 hektáron folytatódik a gyérítés. Csütörtökön további 150 hektárnyi vízpart területen biológiai módszerrel védekeznek a szúnyoglárvák ellen. A Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett részein tömegesen jelentek meg a lárvák. A tó körüli településeken emellett a védett területek tenyésző helyeiről kirepülő szúnyogok is problémát okoznak. A biológiai kezelést a lárvák, a kémiai módszert a már kifejlett szúnyogok ellen alkalmazzák. A munkálatok időpontja az időjárás függvényében változhat. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. A hét közepén marad a szeles, napos gomoly felhős idő egy-egy futózáporral, 28-29 fok körüli maximumokkal, és a következő napokon is erre lehet számítani. Holnap egy fokkal több felhő, pénteken szintén napos idő, itt-ott záporral, egy-egy zivatarral végig, 25-30 fok közötti kellemes maximumokkal. Ugyancsak változatlan, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire ébredhetünk, készülődhetünk, vagy utazhatunk A-ból B-be. Eve és Gwen Stefanian.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. És itt lesz Curtis is Charlie-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Letartóztattak egy szolnoki drogdílert. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik a macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespuhi.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Nyáron is kialakulhat szénmonoxid mérgezés, különösen azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. A katasztrófa védelem annak apropóján hívta fel a figyelmet a veszélyre, hogy a hétvégén Szolnokon egy háromtagú családot a szénmonoxid érzékelő óvott meg a mérgezéstől. A Kolozsvári út egyik társasházi lakásában a meleg víz megnyitása után szólalt meg a készülék. A kiérkező tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél mutatták ki a veszélyes gázt, a szénmonoxid érzékszervekkel nem észlelhető. Ezért fontos az érzékelő használata minden olyan ingatlanban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Letartóztattak egy 24 éves szolnoki férfit, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, számolt be róla a szoljon.hu. A lakás átkutatásakor pénzt, valamint több gram fehér és barna kristályos anyagot találtak, amelyekről kiderült, hogy kábítószerek. A gyanú szerint a férfi Szolnokon és környékén árulta a tiltott szert, csomagonként 1500 forintért. A rendőrök mind a hat embert előállították, az öt vásárlót kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki és letartóztatták. A nyomozók szerint az ügyben további gyanúsítottak is lehetnek. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, július 22-én a Magdolnák névnapján, őket és a szülinaposokat is meg lehet letni egy üzenettel. 0620-55-55-155, és ha dugó baleset van, a közlekedési ír is ugyanide jöhet. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hamarosan Baby D-jön és az I Need Your Lovin', de csak Ida Kor és Fedla Grand utána Besten.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék július 22-e van. Magyarországon ez a nap a Nándorfehérvári diadal emléknapja, amely az 1456-os törökök feletti történelmi győzelemnek állít emléket. De hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, egy picit később sort kerítünk rá. Addig is nagyon jó zenékkel készültem. Faith No More, Easy, mindjárt Curtis jön Charlie-val, maradunk végig. Most pedig Kylie Minogue folytatja On a Night Like This a Besten.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei vannak soron rögtön 7:30. Egy-két szó előjáróban folytatódik a tegnapihoz hasonló, kicsit szeles, mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő, egy-egy kisebb futózápor benne van a pakliban, és benne van a playlistben, már látom is, a hírek utáni első zene, amely a KLF dala, a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már házhoz megy a lomtalanítás Szolnokon, szkítakori kincseket mutatnak be. Gyorsan előkerült az ellopott roller Szolnokon. Üdvözlöm Önöket! Sós Kata vagyok. Elindult az új házhoz menő lomtalanítás Szolnokon, írja a szoljon.hu. A korábbi gyakorlattal ellentétben idén nem egyetlen kijelölt napon viszik el a városban a felhalmozott lomokat, a korábban regisztrált lakókhoz előreegyeztetett időpontban érkezik a hulladékszállító. A szolgáltatás évente egyszer, továbbra is ingyenesen vehető igénybe, és alkalmanként legfeljebb 3 köbméter lom adható le. Az időpontról az NHS telefonon értesíti az igénylőket, majd írásos visszaigazolást is küld. A hulladékot az elszállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni. A szolgáltatást csak aktív hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők vehetik igénybe. Bács-Kiskun és Jászlókun-Szolnok vármegye szkítakori régészeti leleteiből nyílt kiállítás a kecskeméti Cifra palotában. A tárlaton fegyvereket, ékszereket, használati tárgyakat és temetkezésekből előkerült leleteket is bemutatnak. Több műtárgy most először látható múzeumi kiállításon. A Jászlókun-Szolnok vármegyei anyagban sírokból feltárt edények, fegyverek és ékszerek is szerepelnek. A különlegességek között egy ragadozó állatfejben végződő nyelű bronz tükör is helyet kapott. A kiállítás a szkíták korának alföldi életét és fontos technikai újításait is bemutatja. Hasonló léptékű szkíta tárlat mintegy 25 éve nem volt Magyarországon. A kiállítás október 11-ig látogatható. Rövid időn belül megtaláltak egy ellopott rollert, a szolnoki rendőrök majd visszaadták jogos tulajdonosának. Az eset kapcsán a rendőrség arra figyelmeztetett a közösségi oldalán, hogy nem minden lopás végződik ilyen szerencsésen. Azt javasolják, hogy a rollereket még néhány perces megállás esetén is erős, jó minőségű lakattal zárják le, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított helyen. Érdemes feljegyezni a jármű gyári számát és fényképet is készíteni róla, mert ezek lopás esetén segíthetik a felfutatást. További védelmet jelenthet a GPS nyomkövető vagy más vagyonvédelmi eszköz használata. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 22-én szerdán. Sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 132 éve a mai napon megtartották az első autóversenyt Franciaországban. Boldog 80. születésnapot kívánunk gyermekkorom egyik nagy nevettetőjének, Markos György humorista előadó művésznek. 79 éve ezen a napon született Don Henley, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szóló énekese. 72 éve ezen a napon született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros zeneszerző. És ma 34 éves Selena Gomez, mexikói származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. Sok boldogságot kívánok még egyszer minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, figyelem az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamiont kell kerülgetni. Ez okoz kisebb torlódást. Jó utat, ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. 8 után játszom majd George Michael dalát. És szól Ákosi is.
2: Te is látod, mi még tesszük a világ.
1: Pillanatokon belül 8 óra, tehát jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az őzek párzási időszaka. Felújítás miatt zárva tart az Abanovák agóra, gyérítik a szúnyogokat a vármegyében. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát vissza a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Karbantartási és felújítási munkák miatt augusztus 9-ig zárva tart a szolnoki Abanovák Agora Kulturális Központ. Közösségi oldalukon jelezték, hogy ebben az átmeneti időszakban a kulturális programok és az intézmény szolgáltatásai is szünetelnek. Az Agora Bistro ugyanakkor a megszokott nyitvatartás szerint működik, és a Turinform Szolnok iroda is fogadja a látogatókat. Augusztus 10-től már a megszokott, teljes nyitvatartással és program kínálattal működik tovább a kulturális központ. Több mint 3000 hektárt érint a héten a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A katasztrófa védelem közölte, hogy kedden 10 települést érintett a földi kémiai kezelés. Ma a tervek szerint Tiszafüreden 1250 hektáron folytatódik a gyérítés. Csütörtökön további 150 hektárnyi vízpart területen biológiai módszerrel védekeznek a szúnyoglárvák ellen. A Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett részein tömegesen jelentek meg a lárvák. A tó körüli településeken emellett a védett területek tenyésző helyeiről kirepülő szúnyogok is problémát okoznak. A biológiai kezelést a lárvák, a kémiai módszert a már kifejlett szúnyogok ellen alkalmazzák. A munkálatok időpontja az időjárás függvényében változhat. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például a Nanától a Lonely, de érkezik nem sokára a Sean Paul Sasha-val I'm Still in Love, az órát a gitárlegenda Carlos Santana indítja. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Egészen jól járhatóak hazánk útjai, autópályái. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Egy-kettőt leszámítva, a Taksony és Áporka között az 51-es főúton a 29-es kilométernél egy kis teherautó árokba hajtott. Váltakozó irányban halad a forgalom, és szintén az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán egy lerobbant kamiont kell kikerülni. Emiatt lassabb ott a haladás. Jó utat, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom. Blink on the

0: Best FM a legjobb zenék. Aki ezen a héten nyaral és szeretne strandolni, az nem annyira örül annak, hogy marad a szeles, mérsékelten meleg idő, napsütéssel, gomoly felhőkkel, 22-27 fok közötti maximummal. Hogy lesz-e és ha lesz, mikor lesz változás ebben a fajta időjárásban, kiderül a hírek végén. Aztán indítom Adams kidalát, szól mindjárt a Killer a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Letartóztattak egy szolnoki drogdílert. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik a macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhi.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Nyáron is kialakulhat szénmonoxid mérgezés, különösen azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. A katasztrófa védelem annak apropóján hívta fel a figyelmet a veszélyre, hogy a hétvégén Szolnokon egy 3-tagú családot a szénmonoxid érzékelő óvott meg a mérgezéstől. A Kolozsvári út egyik társasházi lakásában a meleg víz megnyitása után szólalt meg a készülék. A kiérkező tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél mutatták ki a veszélyet. Gázt. A szénmonoxid érzékszervekkel nem észlelhető, ezért fontos az érzékelő használata minden olyan ingatlanban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Letartóztattak egy 24 éves szolnoki férfit, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, számolt be róla a szoljon.hu. A lakás átkutatásakor pénzt, valamint több gram fehér és barna kristályos anyagot találtak, amelyekről kiderült, hogy kábítószerek. A gyanú szerint a férfi Szolnokon és környékén árulta a tiltott szert, csomagonként 1500 forintért. A rendőrök mind a 6 embert előállították, az 5 vásárlót kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki és letartóztatták. A nyomozók szerint az ügyben további gyanúsítottak is lehetnek. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Kressz FM, a legjobb zenék. Look at me címmel, Jerry Halliwell Horner dala következik. Lánykori nevén Jerry Halliwell, Ginger Spice, ő is ott volt, a hétvégén nagy buli volt, ugyanis elkelt az utolsó fűszeres lány, férhez ment Melanie C, modell barátjához, majdnem a teljes Spice Girls ott volt, kivéve Victoria Beckhamet, aki Amerikában tartózkodott a foci VB-n férjével, David Beckhammel, viszont ő tervezte Mel C mennyasszonyi ruháját.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az OpenAI egyik mesterséges intelligencia ügynöke kijutott az internetre, majd önállóan feltört egy másik platformot. Erről is lesz szó a következő órában. Deja vu van. Terminátor? Pánik. Ja, ez a Honeybees dalának címe, ők is jönnek. És itt lesz a Cardigans Tom Jones-szal. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, rögtön 9 óra, a legfrissebb hírösszefoglalóval folytatjuk, aztán újból a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Már házhoz megy a lomtalanítás Szolnokon. Szkítakori kincseket mutatnak be. Gyorsan előkerült az ellopott roller Szolnokon. Üdvözlöm Önöket! Sós Kata vagyok. Elindult az új házhoz menő lomtalanítás Szolnokon, írja a szoljon.hu. A korábbi gyakorlattal ellentétben idén nem egyetlen kijelölt napon viszik el a városban a felhalmozott lomokat, a korábban regisztrált lakókhoz előre egyeztetett időpontban érkezik a hulladékszállító. A szolgáltatás évente egyszer, továbbra is ingyenesen vehető igénybe, és alkalmanként legfeljebb 3 köbméter lom adható le. Az időpontról az NHS telefonon értesíti az igénylőket, majd írásos visszaigazolást is küld. A hulladékot az elszállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni. A szolgáltatás csak aktív hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők vehetik igénybe. Bács-Kiskun és Jászlókun-Szolnok vármegye szkítakori régészeti leleteiből nyílt kiállítás a kecskeméti Cipra palotában. A tárlaton fegyvereket, ékszereket, használati tárgyakat és temetkezésekből előkerült leleteket is bemutatnak. Több műtárgy most először látható múzeumi kiállításon. A Jászlókun-Szolnok vármegyei anyagban sírokból feltárt edények, fegyverek és ékszerek is szerepelnek. A különlegességek között egy ragadozó állatfejben végződő nyelű bronz tükör is helyet kapott. A kiállítás a szkíták korának alföldi életét és fontos technikai újításait is bemutatja. Hasonló léptékű szkíta tárlat, mint egy 25 éve nem volt Magyarországon. A kiállítás október 11-ig látogatható. Rövid időn belül megtaláltak egy ellopott rollert, a szolnoki rendőrök majd visszaadták jogos tulajdonosának. Az eset kapcsán a rendőrség arra figyelmeztetett a közösségi oldalán, hogy nem minden lopás végződik ilyen szerencsésen. Azt javasolják, hogy a rollereket még néhány perces megállás esetén is erős, jó minőségű lakattal zárják le, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított helyen. Érdemes feljegyezni a jármű gyári számát, és fényképet is készíteni róla, mert ezek lopás esetén segíthetik a felfutatást. További védelmet jelenthet a GPS nyomkövető vagy más vagyonvédelmi eszköz használata. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja, M3, M0-ás csomópont után Gödöllő felé új terelést építenek dugóban. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155 idejött, és jönnek a 90-es és 2000-es évek olyan ikonikus dalai, mint az OMC-től a How Bizarre, Alicia Keys-től a No One, elsőként pedig a Kosiné, a Catch. 4 perc elmúlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a Honey Beast dala szólt Pánik címmel, és hát ez az, ami eluralkodik az emberen, az ilyen és ehhez hasonló hírek hallatán. Önálló életre kelt egy mesterséges intelligencia ügynök, kiszökött az internetre, ott pedig feltört egy másik platformot. Az OpenAI beszámolója szerint ellenőrzött környezetben tesztelte legfejlettebb modelljeit, amikor a szóban forgó Emmy ügynök a teszt célja ellenére kijutott az internetre, ezt követően saját kezdeményezésére hatolt be egy másik platformra. Az incidens pedig azt mutatja, hogy a legfejlettebb AI modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét, és számítani kell a hasonló esetekre a jövőben is. No comment, csak egy dalcím. How bizarre, mennyire bizarr, jön az OMC a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék. Nagy a dugó az M0-áson, a Megyeri híd felé az M5-ös csomópontban, az M5-ösre lehajtó ágon. Ha valaki tudja a pontos okát, írja meg 0620-55-55-155. Addig is érkezik a svéd Cardigans Tom Jones-szal, mindjárt az Irie Mafia, most pedig Király Viktor a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nincs jó hírem a héten szabadságukat töltőknek, nem lesz hamisítatlan strandidő. Mérsékelten meleg 22-27 fok közötti maximumra, néha napsütésre, néha gomoly felhőkre, szélre, és minimális eséllyel egy-két futózáporra is készülnünk kell.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után igazi nyári zenével folytatódik a szerda délelőtt, jön az Afro Medusa. A magyarok közül pedig egy első emelet feldolgozással az Art Avenue, biztosan.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 10 óra. A friss hírek után jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a

0: félmilliós utazást vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed nekünk, nőknek.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Letartóztattak egy szolnoki drogdílert. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik a macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhi.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Nyáron is kialakulhat szénmonoxid mérgezés, különösen azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. A katasztrófa védelem annak apropóján hívta fel a figyelmet a veszélyre, hogy a hétvégén Szolnokon egy háromtagú családot a szénmonoxid érzékelő óvott meg a mérgezéstől. A Kolozsvári út egyik társasházi lakásában a meleg víz megnyitása után szólalt meg a készülék. A kiérkező tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél mutatták ki a veszélyet. Gázt, a szénmonoxid érzékszervekkel nem észlelhető, ezért fontos az érzékelő használata minden olyan ingatlanban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Letartóztattak egy 24 éves szolnoki férfit, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, számolt be róla a szoljon.hu. A lakás átkutatásakor pénzt, valamint több gram fehér és barna kristályos anyagot találtak, amelyekről kiderült, hogy kábítószerek. A gyanú szerint a férfi Szolnokon és környékén árulta a tiltott szert, csomagonként 1500 forintért. A rendőrök mind a hat embert előállították, az öt vásárlót kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki és letartóztatták. A nyomozók szerint az ügyben további gyanúsítottak is lehetnek. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként a Black Eyed Peas-től, akik idén hatalmas meglepetést okoztak, az amerikai énekesnő Fergie hosszabb szünet után újra csatlakozott a csapathoz, és együtt is turnéznak, fellépnek többek között idén nyáron Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban és Horvátországban is. Azt beszéli már az egész város, szólt annó a Scorpio dala, hogy újra dübörög a banda. Don't lie, Max Emlaventa vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Vagy átmozizhatnánk, ha rossz az idő, Best FM a legjobb zenék, az 54 című film legendás betétdalával, az If You Could Read My Mind-dal folytatódik a szerda délelőtt, és ha már mozi a héten, a következő filmpremierek jönnek a teljesség igénye nélkül. A Sivatag fiai egy francia családi film, egy argentin vígjáték Argentin történetek címmel, és egy Cirque du Soleil cirkuszfilm a legendás társulattól.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, terelést építenek az M3-ason Vásárosnamény felé. A 13-as és a 19-es kilométer között a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Gyál térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a több mint 2 kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőket is megakasztja. A 84-es főúton Sárvár közelében korábban a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó ütközött, frontálisan a főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy holnap érkező hidegfront miatt csapadékosabbra fordulhat az időjárás, részletek a hírek végén. Aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Stakkabútól, vagy a Jetlagtől. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Vihar és tornádó veszély miatt van zárlat több fontos amerikai reptéren. Itthon talán keleten jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv. Erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, a fővonalakon a 100 km per órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul, Intercity és HÉV szerelvényeket szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren kíváncsiak, melyik egyetemre, főiskolára jutottak be, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Hagyományos népviseletekből és népművészeti motívumokkal díszített modern ruhákból nyílik kiállítás Szegeden. A hagyományok házatárlatát szegedi elemekkel egészítették ki a Móra Múzeum szakemberei, a gyűjtemény évvégéig látható a Fekete Házban. Vihar és tornádó veszély miatt nem fogad járatokat az Egyesült Államok több fontos repülőtere. A zárlat érinti például New York 3 nagy repterét, valamint Boston, Philadelphia és Washington légi kikötőit. Ez az egész országban fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Helyi idő szerint tegnap délután már mintegy 4000 járat késett, csak nem 2000-et pedig töröltek. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Blast FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kínos tátogás és teljes káosz, senki se kérte, senki se fog emlékezni rá, ilyen és ehhez hasonló szalagcímek. Madonna foci VB döntős fellépéséről valóban nem volt egy top produkció, fogalmazunk így. Ő jön Britneyvel, Me Against the Music, nem sokára Whitney Houston, és még ebben az órában Sophie Alice Baxter is énekel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ízig vérig pop a 90-es évek elejéről Svédországból. Ez a Stackaboo és a Here We Go. Ezek a bizonyos popslágerek pedig ma is mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán a Night Shiftben. 6-tól a házigazdától.

0: Ezt fel a legjobb zenék. Jó pár helyen óriási dugó van autópályáinkon. Az egyik ilyen helyszín az M0-as, az M1-es felé, ahol a Hárosi Dunahídon burkolatjavítás zajlik. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, a torlódás majdnem 10 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös közelében, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a torlódás pedig már ott is meghaladta a 2-3 kilométert. Az M5-ösön is munka folyik, Röszke felé Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a több kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Lejjebb Lajos Mizsénél szintén dolgoznak a külső sávon, a 72-es kilométernél jó pár kilométeres torlódás alakult ki. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Simply Red Sunrise című dalát már Majoros Rita indítja a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Max Levente vagyok, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor program. Ritka tengeri medvét láthattak az Adrián. Nem lesz annyira meleg odakint. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indult, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosokat, városi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőrizték a járművet, és a raktérben silány hamisítványokra bukkantak. A NAV több mint 4000 flakonnyi terméket foglalt le és eljárást indított. A hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csoda szép szerdát kívánok mindenkinek, igazán kellemes délutánt, és jó étvágyat az ebédelőknek itt délután pár perccel. Én Majoros Réta vagyok, töltsék velem a következő jó néhány órát, isteni slágereket készítettem be, hogy így a hét közepét kibírjuk együtt. A Simply Reddel indítom is az órát és az egész délutánt, már itt is a Sunrise.
0: Best FM.

Budapest FM a legjobb zenék. Rácz Gergő után Inika Mozi viszi tovább a lendületet és a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát itt ezen a frekvencián és ezen a délutánon. Hát Inika Mozi tényleg azért jön, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat, és hát remélem, hogy eddig így telt a szerdájuk, és hogy velem folytatják. Én a fodrásztól jövök, tudják, ez most pont az a helyzet, amikor az ember megy az utcán, minden kirakatban az új frizuráját nézi. Mondjuk ez egy rádió, szóval itt a kollégákon kívül nem sok mindenki látja, na de a lényeg az érzés, úgyhogy ilyen lendületet kívánok ma tényleg délután mindenkinek. Én a legjobb zenékkel ezt hozom, hozok napkérdését is, közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem. Na de most már annyit beszéltem Inika Moziról, hogy jön a Here Comes the Hot Stepper, mi más? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Burkolati elfestés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtóágát, úgyhogy a pihenőhely ideiglenesen nem megközelíthető. Hasonló információkkal jövök egész délután, ha önök is látnak valamit, tényleg bármit az ország útjain, 0620 55 55 155 ide írják meg. Én várom ma is az útinfókat, balesetet látnak, bármit tapasztalnak. Nagyon köszönöm, ha jelzik, én pedig gyorsan tovább tudom adni az infót a többieknek. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: rádióra jönnek a legfrissebb hírek. Utána Krisztin Ágelére nyitja majd az órát egy igazán vagány dallal. Jön a Dirty! A Margaret Island is itt lesz a Valahol dallal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
1: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap este derülnek ki a felvételi ponthatárok. Füstmentesek lehetnek a spanyol strandok és az éttermek teraszai. Napos gomoly felhős az idő, néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaság.

0: Tudományképzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemős, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről Magyarországra. A csomagot postán küldték, a pénzügyőrök több mint 2 kg droggyanús növénytörmeléket találtak benne. A címzett egy budapesti férfi volt. A pakkot egy gárdonyi postán vette át egy hete, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Lakását, nyaralóját és autóját is átkutatták. Itt, illetve egy újabb küldeményben még több kilónyi hasonló kábítószerre bukkantak. A feladót egy gyulai férfit 2 nappal később fogták el, amikor repülője leszállt Ferihegyen. Újabb 3 embert ölt meg a hantavírus. Az áldozatok Venezuelában haltak meg, egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt elektronikus cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, 1 óra után is 4 perccel mindenkinek. Majoros Réta vagyok, gyerünk együtt tovább, mert hogy olyan zenéket hozok, amikkel aztán isteni lesz a délután, mint a Pets and Small és a Feel Good, vagy éppen a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes. Krisztina Aguilera, hogy ígértem, egy nagyon-nagyon vagány dallal érkezik, sőt, talán a legvagányabb dalával. Indul a Dirty, szép napot!

Best FM a legjobb zenék, a Hősök maradok bent dala után meghoztam a nap kérdését. Sok a strandon hallgatnak egyébként Best FM-et, úgyhogy arra gondoltam, hogy strandkönyveket ajánlhatnánk egymásnak. Ki milyen könyvet olvas nyaraláson, vagy van, aki inkább rejtvényfejtő? Van egy kolléganőm, aki inkább arra szavaz, jó öreg Skandi, abban nem lehet hiba. Na de ki milyen könyvet olvas a strandon, illetve mit ajánlana azoknak, akik hamarosan akár strandra indulnak, és szeretnének valamit olvasni? Én egyébként bevallom őszintén, az ilyen kis könnyed olvasmányokat szoktam ilyenkor magammal vinni. Alapvetően nem nagyon olvasok romantikus regényeket, de ilyenkor azért ezeket részesítem előnybe. Régen ugye voltak ezek a Júlia, Tiffany, stb. Ilyen kis ponyvák, na azokat is szerettem még. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek az ajánlások. Na mellé pedig zenei ajánlatok. Iri Mafia, Bajnok, hamarosan itt a Best FM-en, előtte Dimples D, Saka DJ.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolati javítás folyik az M1-es autópálya felé. A 16-os kilométernél a belső sáv zárva van, a torlódás már több mint 5 kilométeres, úgyhogy akár fél óra is lehet a plusz menetidő. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: hallottuk, ez volt az utolsó boldog nyár. Na, de gyerünk tovább, mert 2 óra előtt állunk pár perccel, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, utána pedig a Kelemen kabátban is ekü dalát hozom. Ez a Maradjatok gyerekek! És itt ez az Aqua is a Barbie Girl-el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul idehaza, mától vasárnapig tart a Campus Fesztivál Debrecenben. Itt-ott jöhetnek záporok, zivatarok a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható

0: Regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
1: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a járvány.
0: Megnyitja kapuit ma a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a látogatókat. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Második világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. A 100 kilós robbanóeszközt Kiskőszeg közelében fedezték fel, a rendőrség megsemmisítette. A roncs Apátinál csaknem 90 éve pihenhet a folyó medrében, és most tisztán látszik az alacsony vízállás miatt. A hajó annak idején valószínűleg szenet szállított, de valamiért elsüllyedt. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok. Most mondanám, hogy én is a 90-es 2000-es évekből jövök, de a 80-as évekből. Viszont a legjobb zenék ebben az időszakban szóltak, úgyhogy kezdek is egy ilyennel. Soul Searchers és a Feel in Love. Ezzel indulunk, szép napot! Best FM!

Best FM van legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mit visz magával a strandra olvasgatni, vagy inkább skandi, vagy sudoku? Ez a mai kérdés. Kati azt írja, én mindig viszek egy romantikus regényt, mire hazérünk a nyaralásban legalább kettőt kiolvasok. Norbi csak is szigorúan krimiket visz magával a strandon, valahogy még izgalmasabb egy jó nyomozós történet. Lehet, hogy igaza van. Bence azt írja, hogy ő általában mangákat olvas, könnyű, gyors, kikapcsol, főként, hogyha valami könnyedebb picit a témája. 0620-55-55-155, ez az SMS Variber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az ajánlatokat, ajánlásokat, ha egyébként van konkrét könyvcím is, azt is szívesen várom, amit úgy szívesen olvasgatnának a strandon. Én nem sokára megyek egy kicsit pihengetni, úgyhogy tényleg begyűjtögetem ezeket az ötleteket, és szerintem másnak is jól jön. Úgyhogy ne szíd alával, már megy is tovább a délután. Never be the same again. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy a Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy Petinek köszönöm az infót, ott kell figyelni, de írta valaki név nélkül, hogy a Bakcs csomópontban is baleset történt a Hegyalja úton. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ezeket az útinfókat. Az M9-esen Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy autó és egy teherautó ütközött. Forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is mindenki útinfóját, bármerre járnak az országban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszaáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodódhatunk az útról.
0: Karbantartási és felújítási munkák miatt augusztus 9-ig zárva tart a szolnoki Abanovák Agora Kulturális Központ. Közösségi oldalukon jelezték, hogy ebben az átmeneti időszakban a kulturális programok és az intézmény szolgáltatásai is szünetelnek. Az Agora Bistro ugyanakkor a megszokott nyitvatartás szerint működik, és a Turinform Szolnok iroda is fogadja a látogatókat. Az intézmény augusztus 9-én a helyi termékek vásárával várja ismét a közönséget. Egy nappal később augusztus 10-től már a megszokott, teljes nyitvatartással és program kínálattal működik tovább a kulturális központ. Több mint 3000 hektárt érint a héten a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykun Szolnok megyében. A katasztrófa védelem közölte, hogy kedden 10 települést érintett a földi kémiai kezelés. Ma a tervek szerint Tiszafüreden 1250 hektáron folytatódik a gyérítés. Csütörtökön további 150 hektárnyi vízpart területen biológiai módszerrel védekeznek a szúnyoglárvák ellen. A Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett részein tömegesen jelentek meg a lárvák. A tó körüli településeken emellett a védett területek tenyésző helyeiről kirepülő szúnyogok is problémát okoznak. A biológiai kezelést a lárvák, a kémiai módszert a már kifejlett szúnyogok ellen alkalmazzák. A munkálatok időpontja az időjárás függvényében változhat. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespulik.
0: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Nyáron is kialakulhat szénmonoxid mérgezés, különösen azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. A katasztrófa védelem annak apropóján hívta fel a figyelmet a veszélyre, hogy a hétvégén Szolnokon egy 3-tagú családot a szénmonoxid érzékelő óvott meg a mérgezéstől. A Kolozsvári út egyik társasházi lakásában a meleg víz megnyitása után szólalt meg a készülék. A család azonnal ablakot nyitott, itt senki sem sérült meg. A kiérkező tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél mutatták ki a veszélyes gázt, a szénmonoxid érzékszervekkel nem észlelhető. Ezért fontos az érzékelő használata minden olyan ingatlanban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Letartóztattak egy 24 éves szolnoki férfit, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, számolt be róla a szoljon.hu. A rendőrök az otthonában fogták el, ahol éppen 5 feltételezett vásárló is tartózkodott. A lakás átkutatásakor pénzt, valamint több gram fehér és barna kristályos anyagot találtak, amelyekről kiderült, hogy kábítószerek. A gyanú szerint a férfi Szolnokon és környékén árulta a tiltott szert, csomagonként 1500 forintért. A rendőrök mind a 6 embert előállították, az 5 vásárlót kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki és letartóztatták. A nyomozók szerint az ügyben további gyanúsítottak is lehetnek.

0: elindult az új házhoz menő lomtalanítás Szolnokon, írja a szoljon.hu. A korábbi gyakorlattal ellentétben idén nem egyetlen kijelölt napon viszik el a városban a felhalmozott lomokat, a korábban regisztrált lakókhoz előre egyeztetett időpontban érkezik a hulladékszállító. A szolgáltatás évente egyszer, továbbra is ingyenesen vehető igénybe, és alkalmanként legfeljebb 3 köbméter lom adható le. Az időpontról az NHS telefonon értesíti az igénylőket, majd írásos visszaigazolást is küld. A hulladékot az elszállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni, a szolgáltatás csak aktív hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők vehetik igénybe. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok pármegyes kétakori régészeti leleteiből nyílt kiállítás a kecskeméti Cifra palotában. A tárlaton fegyvereket, ékszereket, használati tárgyakat és temetkezésekből előkerült leleteket is bemutatnak. Több műtárgy most először látható múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyagban sírokból feltárt edények, fegyverek és ékszerek is szerepelnek. A különlegességek között egy ragadozó állatfejben végződő nyelű bronz tükör is helyet kapott. A kiállítás a szkíták korának alföldi életét és fontos technikai újításait is bemutatja. Hasonló léptékű szkíta tárlat mintegy 25 éve nem volt Magyarországon. A kiállítás október 11-ig látogatható. Rövid időn belül megtaláltak egy ellopott rollert, a szolnoki rendőrök majd visszaadták jogos tulajdonosának. Az eset kapcsán a rendőrség arra figyelmeztetett a közösségi oldalán, hogy nem minden lopás végződik ilyen szerencsésen. Azt javasolják, hogy a rollereket még néhány perces megállás esetén is erős, jó minőségű lakattal zárják le, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított helyen. Érdemes feljegyezni a jármű gyári számát és fényképet is készíteni róla, mert ezek lopás esetén segíthetik a felkutatást. További védelmet jelenthet a GPS nyomkövető vagy más vagyonvédelmi eszköz használata. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
1: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csakadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkőrözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
0: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik, délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a Szolnoki stúdióban Fodor Attila. A 90-es években a Chuck Ademus and the Pliers-el is készített közös dalt az a Jack Reddix, aki a 90-es évek végén a szóló karrier legjobbját készített el, a No Matter-t. Ezt a dalt is hallgatjuk, viszont most jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas Maskenada.
3: 102.4 Best FM.

A hétvégén sem lesz kánikula, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front hatására hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett több felé lesz majd felhős az ég, rövid záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél. Szolnok környezetében a reggeli órákban 13, napközben pedig 26 fok valószínű. Pénteken kezdetben sok napsütés várható, majd többfelé megnövekszik a felhőzet. Térségünkben is lehetnek majd futó záporok, továbbra is sokfelé kísérik élénk lökések az erős északi-északnyugati szelet. Pénteken 24 fok lesz. Szombaton sok napsütés valószínű, átmenetileg felhősebb időszakokkal, főleg tőlünk északra, észak-keletre alakulhatnak ki záporok, 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A mostani infók alapján vasárnap 30 fok körül lehet a csúcs, de ekkor is lehetnek majd záporok, zivatarok, ahogy majd a hét első napjaiban is, amikor újra 25-28 fok között tetőzik majd a hőmérséklet a térségben. Listavezető volt annak idején a Doug Gabrieltől, a Dreams szól most.

Best FM a legjobb zenék, ezen a héten Reggae Camp, Lakitelek, Törzserdőn. A mai fellépők Mónika Pike és a Fortress, holnap a Láma Dalai és a Polisand is látható. Pénteken fellép a New Rise, a Hakumba, a Pannonia All Stars Ska Orchestra, szombaton látható a Superstarski, Kopikon és a Ladány Bene 27 is. Szombaton 10-től Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában Lecsó Fesztivál, 14 órától fellép Ihós József, 17 órától Bunyós Pityú, este 7-től pedig az Irigy Hónajmirigy. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd pénteken este 7-től. Szombaton ugyancsak a Múzsák terén Hedgehogs koncert lesz. Kisúj piknik a Zene Pavilonnál szombaton este 8-tól a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglédfürdőn, Tócsa focival, este 9-től a Gríz zenekarral, 11-től Korival a Happy Ganggel, később pedig az Animal Cannibals-szel. A jövő héten július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai klubkoncertje Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én fellép majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Volmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Szofi, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, valamint a Parnograsztal és tűzi játékkal is. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, ahol is augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án 8 órától a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi és családi játékok és kézműves vásár is. Most Jennifer Lopez dalajon a Love Don't Cost a Thing a 102.4 Best FM-en.

zenék. Szolnokon sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápiószentmárton több pontján közműépítési munkálatokat végeznek, emiatt kell útszűkületre számítani. A 4-esen Vecsésnél a 20-as kilométernél van útszűkület, a 82-es 84-es kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek térségében. Az M0-áson az Alacskai pihenőnél kell útszűkületre számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as 76-os kilométerek között. Fegyvernek és Nagykörű között az útmenti növényzetet gondozzák. Tiszabúra és Abátszalók között az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. A diszkó korszakból érkezik a dal, amit Gloria Estefan feldolgozott. Turn the beat around.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Zajlik az őzek párzási időszaka. Felújítás miatt zárva tart az Abanovák agóra, gyérítik a szúnyogokat a vármegyében. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszaáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodódhatunk az útról.
2: Karbantartási és felújítási munkák miatt augusztus 9-ig zárva tart a szolnoki Abanovák Agora Kulturális Központ. Közösségi oldalukon jelezték, hogy ebben az átmeneti időszakban a kulturális programok és az intézmény szolgáltatásai is szünetelnek. Az Agora Bistro ugyanakkor a megszokott nyitvatartás szerint működik, és a Turinform Szolnok iroda is fogadja a látogatókat. Az intézmény augusztus 9-én a helyi termékek vásárával várja ismét a közönséget. Egy nappal később augusztus 10-től már a megszokott, teljes nyitvatartással és program kínálattal működik tovább a kulturális központ. Több mint 3000 hektárt érint a héten a szúnyogok elleni védekezés Jász-Nagykun Szolnok megyében. A katasztrófa védelem közölte, hogy kedden 10 települést érintett a földi kémiai kezelés. Ma a tervek szerint Tiszafüreden 1250 hektáron folytatódik a gyérítés. Csütörtökön további 150 hektárnyi vízpart területen biológiai módszerrel védekeznek a szúnyoglárvák ellen. A Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett részein tömegesen jelentek meg a lárvák. A tó körüli településeken emellett a védett területek tenyésző helyeiről kirepülő szúnyogok is problémát okoznak. A biológiai kezelést a lárvák, a kémiai módszert a már kifejlett szúnyogok ellen alkalmazzák. A munkálatok időpontja az időjárás függvényében változhat. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és

0: Körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhi.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Nyáron is kialakulhat szénmonoxid mérgezés, különösen azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. A katasztrófa védelem annak apropóján hívta fel a figyelmet a veszélyre, hogy a hétvégén Szolnokon egy háromtagú családot a szénmonoxid érzékelő óvott meg a mérgezéstől. A Kolozsvári út egyik társasházi lakásában a meleg víz megnyitása után szólalt meg a készülék. A család azonnal ablakot nyitott, itt senki sem sérült meg. A kiérkező tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél mutatták ki a veszélyes gázt, a szénmonoxid érzékszervekkel nem észlelhető. Ezért fontos az érzékelő használata minden olyan ingatlanban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Letartóztattak egy 24 éves szolnoki férfit, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, számolt be róla a szoljon.hu. A rendőrök az otthonában fogták el, ahol éppen 5 feltételezett vásárló is tartózkodott. A lakás átkutatásakor pénzt, valamint több gram fehér és barna kristályos anyagot találtak, amelyekről kiderült, hogy kábítószerek. A gyanú szerint a férfi Szolnokon és környékén árulta a tiltott szert, csomagonként 1500 forintért. A rendőrök mind a 6 embert előállították, az 5 vásárlót kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki és letartóztatták. A nyomozók szerint az ügyben további gyanúsítottak is lehetnek. Elindult az új házhoz menő lomtalanítás Szolnokon, írja a szoljon.hu. A korábbi gyakorlattal ellentétben idén nem egyetlen kijelölt napon viszik el a városban a felhalmozott lomokat. A korábban regisztrált lakókhoz előreegyeztetett időpontban érkezik a hulladékszállító. A szolgáltatás évente egyszer továbbra is ingyenesen vehető igénybe, és alkalmanként legfeljebb 3 köbméter lom adható le. Az időpontról az NHS telefonon értesíti az igénylőket, majd írás visszaigazolást is küld. A hulladékot az elszállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni. A szolgáltatást csak aktív hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők vehetik igénybe. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyes skítakori régészeti leleteiből nyílt kiállítás a kecskeméti Cifra palotában. A tárlaton fegyvereket, ékszereket, használati tárgyakat és temetkezésekből előkerült leleteket is bemutatnak. Több műtárgy most először látható múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyagban sírokból feltárt edények, fegyverek és ékszerek is szerepelnek. A különlegességek között egy ragadozó állatfejben végződő nyelű bronz tükör is helyet kapott. A kiállítás a szkíták korának alföldi életét és fontos technikai újításait is bemutatja. Hasonló léptékű szkíta tárlat, mint egy 25 éve nem volt Magyarországon. A kiállítás október 11-ig látogatható. Rövid időn belül megtaláltak egy ellopott rollert, a szolnoki rendőrök majd visszaadták jogos tulajdonosának. Az eset kapcsán a rendőrség arra figyelmeztetett a közösségi oldalán, hogy nem minden lopás végződik ilyen szerencsésen. Azt javasolják, hogy a rollereket még néhány perces megállás esetén is erős, jó minőségű lakattal zárják le, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított helyen. Érdemes feljegyezni a jármű gyári számát és fényképet is készíteni róla, mert ezek lopás esetén segíthetik a felkutatást. További védelmet jelenthet a GPS nyomkövető vagy más vagyonvédelmi eszköz használata. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
2: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő ragadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
1: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Holnap lesz a Guns N' Roses gitárosának Slashnek a születésnapja. A csapatnak 1987-ben ilyenkor jelenik meg az Appetite for Destruction nagylemeze. Rajta a Sweet Child O' Mine, a Paradise City és a Welcome to the Jungle dalok is. Valami, valaki egészen más jön. Armand van Helden.
3: 102.4 West FM.

hétvégén sem lesz kánikula, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front hatására hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé lesz majd felhős az ég, rövid záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél. Szolnok környezetében a reggeli órákban 13, napközben pedig 26 fok valószínű. Pénteken kezdetben sok napsütés várható, majd többfelé megnövekszik a felhőzet. Térségünkben is lehetnek majd futó záporok, továbbra is sokfelé kísérik élénk lökések az erős északi, észak-nyugati szelet. Pénteken 24 fok lesz. Szombaton sok napsütés valószínű, átmenetileg felhősebb időszakokkal, főleg tőlünk északra, észak-keletre alakulhatnak ki záporok, 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A mostani infók alapján vasárnap 30 fok körül lehet a csúcs, de ekkor is lehetnek majd záporok, zivatarok, ahogy majd a hét első napjaiban is, amikor újra 25-28 fok között tetőzik majd a hőmérséklet a térségben. Újra a 90-es évek és Rosalía dala, most az Everybody's Free Soul.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten Reggae Camp, Lakitelek, Törzserdőn. A mai fellépők Mónika Pike és a Fortress, holnap a Láma Dalai és a Polisand is látható. Pénteken fellép a New Rise, a Hakumba, a Pannonia All-Stars Ska Orchestra, szombaton látható a Superstarski, Kopikon és a Ladány Bene 27 is. Szombaton 10-től Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában Lecsó Fesztivál, 14 órától fellép Ihós József, 17 órától Bunyós Pityú, este 7-től pedig az Irigy Hónajmirigy. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd pénteken este 7-től. Szombaton ugyancsak a Múzsák terén Hedgehogs koncert lesz. Kisúj piknik a Zenepavillonnál szombaton este 8-tól a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglétfürdőn, Tócsa focival, este 9-től a Gríz zenekarral, 11-től Korival a Happy Gang-gel, később pedig az Animal Cannibals-szel. A jövő héten, július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai klubkoncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én fellép majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Valmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Szofi, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jászberényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jásztelken augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, valamint a Parnograsztal és tűzi játékkal is. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jászberényben augusztus 5 és 9-e között, ahol is augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Boroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án 8 órától a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi és családi játékok és kézműves vásár is. Egy csodával folytatjuk Denis dalával a legjobb zenék között, itt a 102.4 Best FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápiószentmárton több pontján közműépítési munkálatokat végeznek, emiatt kell útszűkületre számítani. A 4-esen Vecsésnél a 20-as kilométernél van útszűkület, a 82-es 84-es kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek térségében. Az M0-áson az Alacskai pihenőnél kell útszűkületre számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as 76-os kilométerek között. Fegyvernek és Nagykörű között az útmenti növényzetet gondozzák. Tiszabúra és Abátszalók között az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Simple Red, és ezúttal az Ain't That a Lot of Love a 90-es évekből a 102.4-ben.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az őzek párzási időszaka. Felújítás miatt zárva tart az Abanovák agóra. Gyérítik a szúnyogokat a vármegyében. Már is érkezem a részletekkel. Sós Kata vagyok. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lépakad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Karbantartási és felújítási munkák miatt augusztus 9-ig zárva tart a szolnoki Abanovák Agora Kulturális Központ. Közösségi oldalukon jelezték, hogy ebben az átmeneti időszakban a kulturális programok és az intézmény szolgáltatásai is szünetelnek. Az Agora Bistro ugyanakkor a megszokott nyitvatartás szerint működik, és a Turinform Szolnok iroda is fogadja a látogatókat. Az intézmény augusztus 9-én a helyi termékek vásárával várja ismét a közönséget. Egy nappal később, augusztus 10-től már a megszokott, teljes nyitvatartással és program kínálattal működik tovább a kulturális központ. Több mint 3000 hektárt érint a héten a szúnyogok elleni védekezés Jásznagykun-Szolnok megyében. A katasztrófa védelem közölte, hogy kedden 10 települést érintett a földi kémiai kezelés. Ma a tervek szerint Tiszafüreden 1250 hektáron folytatódik a gyérítés. Csütörtökön további 150 hektárnyi vízpart területen biológiai módszerrel védekeznek a szúnyoglárvák ellen. A Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett részein tömegesen jelentek meg a lárvák. A tó körüli településeken emellett a védett területek tenyésző helyeiről kirepülő szúnyogok is problémát okoznak. A biológiai kezelést a lárvák, a kémiai módszert a már kifejlett szúnyogok ellen alkalmazzák. A munkálatok időpontja az időjárás függvényében változhat. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespuhi.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Nyáron is kialakulhat szénmonoxid mérgezés, különösen azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. A katasztrófa védelem annak apropóján hívta fel a figyelmet a veszélyre, hogy a hétvégén Szolnokon

0: háromtagú családot a szénmonoxid érzékelő óvott meg a mérgezéstől. A Kolozsvári út egyik társasházi lakásában a meleg víz megnyitása után szólalt meg a készülék. A család azonnal ablakot nyitott, itt senki sem sérült meg. A kiérkező tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél mutatták ki a veszélyes gázt. A szénmonoxid érzékszervekkel nem észlelhető. Ezért fontos az érzékelő használata minden olyan ingatlanban, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Letartóztattak egy 24 éves szolnoki férfit, akit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, számolt be róla a szoljon.hu. A rendőrök az otthonában fogták el, ahol éppen 5 feltételezett vásárló is tartózkodott. A lakás átkutatásakor pénzt, valamint több gram fehér és barna kristályos anyagot találtak, amelyekről kiderült, hogy kábítószerek. A gyanú szerint a férfi Szolnokon és környékén árulta a tiltott szert, csomagonként 1500 forintért. A rendőrök mind a 6 embert előállították, az 5 vásárlót kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki és letartóztatták. A nyomozók szerint az ügyben további gyanúsítottak is lehetnek. Elindult az új házhoz menő lomtalanítás Szolnokon, írja a szoljon.hu. A korábbi gyakorlattal ellentétben idén nem egyetlen kijelölt napon viszik el a városban a felhalmozott lomokat. A korábban regisztrált lakókhoz előre egyeztetett időpontban érkezik a hulladékszállító. A szolgáltatás évente egyszer, továbbra is ingyenesen vehető igénybe, és alkalmanként legfeljebb 3 köbméter lom adható le. Az időpontról az NHS telefonon értesíti az igénylőket, majd írás visszaigazolást is küld. A hulladékot az elszállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni. A szolgáltatást csak aktív hulladékszállítási szerződéssel rendelkezők vehetik igénybe. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyes kétakori régészeti leleteiből nyílt kiállítás a kecskeméti Cifra palotában. A tárlaton fegyvereket, ékszereket, használati tárgyakat és temetkezésekből előkerült leleteket is bemutatnak. Több műtárgy most először látható múzeumi kiállításon. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei anyagban sírokból feltárt edények, fegyverek és ékszerek is szerepelnek. A különlegességek között egy ragadozó állatfejben végződő nyelű bronz tükör is helyet kapott. A kiállítás a szkíták korának alföldi életét és fontos technikai újításait is bemutatja. Hasonló léptékű szkíta tárlat mintegy 25 éve nem volt Magyarországon. A kiállítás október 11-ig látogatható. Rövid időn belül megtaláltak egy ellopott rollert, a szolnoki rendőrök majd visszaadták jogos tulajdonosának. Az eset kapcsán a rendőrség arra figyelmeztetett a közösségi oldalán, hogy nem minden lopás végződik ilyen szerencsésen. Azt javasolják, hogy a rollereket még néhány perces megállás esetén is erős, jó minőségű lakattal zárják le, lehetőleg forgalmas és jól megvilágított helyen. Érdemes feljegyezni a jármű gyári számát és fényképet is készíteni róla, mert ezek lopás esetén segíthetik a felkutatást. További védelmet jelenthet a GPS nyomkövető vagy más vagyonvédelmi eszköz használata. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák. Ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri, hogy ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni a madarakat.
1: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő ragadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
0: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Napközben helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. Délután 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. Kellemes nyári időben lesz részünk, ezért töltsenek több időt a szabadban és vezessenek óvatosan. A Best FM híreit Sós Katától hallották.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ma már énekelt nekünk az az Ed Sheeran, aki 2014-ben ilyenkor Angliában és további 15 országban listavezető a Sing dallal. Az album is nagyot ment, közel 500 000-an töltötték le. Ha csak minden eladás után $1 kapnék. Most Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake jön.
3: 102.4 West FM.

0: sem nem kopik.
1: A hétvégén sem lesz kánikula, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front hatására hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé lesz majd felhős az ég, rövid záporok is kialakulhatnak. Élénk lesz az északi, észak-nyugati szél. Szolnok környezetében a reggeli órákban 13, napközben pedig 26 fok valószínű. Pénteken kezdetben sok napsütés várható, majd többfelé megnövekszik a felhőzet. Térségünkben is lehetnek majd futó záporok. Továbbra is sokfelé kísérik élénk lökések az erős északi, észak-nyugati szelet. Pénteken 24 fok lesz. Szombaton sok napsütés valószínű, átmenetileg felhősebb időszakokkal, főleg tőlünk északra, észak-keletre alakulhatnak ki záporok, 27 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A mostani infók alapján vasárnap 30 fok körül lehet a csúcs, de ekkor is lehetnek majd záporok, zivatarok, ahogy majd a hét első napjaiban is, amikor újra 25-28 fok között tetőzik majd a hőmérséklet a térségben.

0: maradok távol.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ezen a héten Reggae Camp, Lucky Telek, Törzs Erdőn. A mai fellépők Mónika Pike és a Fortress, holnap a Láma Dalai és a Polisand is látható. Pénteken fellép a New Rise, a Hakumba, a Pannonia All Stars K Orchestra, szombaton látható a Superstars ki, Kopikon és a Ladány Bene 27 is. Szombaton 10-től Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában Lecsó Fesztivál, 14 órától fellép Ihós József, 17 órától Bunyós Pityú, este 7-től pedig az Irigy Hónajmirigy. A Smart zenekar koncertje a Múzsák terén látható majd pénteken este 7-től. Szombaton ugyancsak a Múzsák terén Hedgehogs koncert lesz. Kisúj Piknik a Zene Pavilonnál szombaton este 8-tól a Deci Band zenekarral. Strandok éjszakája Ceglétfürdőn Tócsa focival este 9-től a Grease zenekarral, 11-től Korival a Happy Ganggel, később pedig az Animal Cannibals-szel. A jövő héten július 27 és augusztus 2-a között immár 10. alkalommal érkezik Szolnokra a FIBA 3x3-as Nemzetközi Kosárlabda Fesztivál. A Mama Pici Fiai Klub koncertje Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban július 31-én pénteken este 8-tól látható majd. Kecskeméti Summer Fest a Szabadidő Központban július 30-31-én és augusztus 1-én fellép majd többek között Curtis, a Kowalski meg a Vega, Majka, a Valmár, Dash, Azaria, Nem az a lány és Sophie, Dr. Béres, az AK26, Pete Junior és Nótár Méri is. A legendás Abba és Boniem slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésüsnelli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap este 7-től Jász Berényben a szabadtéri színpadon. Falunap Jász Telken augusztus 2-án vasárnap 16 órától a Cipő emlékzenekarral, a Republikával, Brennyullal, valamint a Parnograsztal és tűzi játékkal is. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18.30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival, Lorán Barnabással. Csángó Fesztivál Jász Berényben augusztus 5 és 9-e között, ahol is augusztus 7-én pénteken este 8:30-tól fellép a Magyar Banda, közreműködik a Jászsági Népi Együttes. Poroszlón a Tisza Tavi Ökocentrumnál tartják augusztus 8-án 8 órától a Csöröge Fánk napot. A finomságok mellett lesznek ügyességi és családi játékok és kézműves vásár is. A Coldplay dalát hoztam el ezúttal, Adventure of a Lifetime a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Szolnokon sávlezárás mellett lehet autózni a Versegi úton. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápiószentmárton több pontján közműépítési munkálatokat végeznek, emiatt kell útszűkületre számítani. A 4-esen Vecsésnél a 20-as kilométernél van útszűkület, a 82-es 84-es kilométerek között karbantartást végeznek. Az M4-esen Monornál van sávlezárás a 37-es 39-es kilométerek térségében. Az M0-áson az Alacskai pihenőnél kell útszűkületre számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csomópontot építenek az M5-ösön is a 73-as 76-os kilométerek között. Fegyvernek és Nagykörű között az útmenti növényzetet gondozzák. Tiszabúra és Abátszalók között az úthibákat javítják. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Mostanra ennyi, köszi a figyelmet, Fodor Attila vagyok, tolom a bicajt és passzolom a mikrofont. A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az

0: tanítási területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemős, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy Pop és Rádiós Lágerek 120 perc áll előttünk, 6-7 igen, White Boy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu, az

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
1: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Azt, na ezt légy szíves adásban más kisgyermekes szülők okulására, és ezt fejtsd ki, hogy hogy lehet az, hogy egy kar úgy néz ki hetekig, hogy el van törve, aztán kiderült, hogy mégsem?
5: Hát, dióhéjban igen, ez a sztori, de azért ennél azért küzdelmesebb.
4: De ez most kilétszíves, mert ez...
5: Figyelj, röviden annyi, hogy a tavaszi, nyári szünet első napján, egyben a tábor első
4: ahogy
5: napján,
4: kell.
5: Az én drága lányom elment a táborba, 8 órakor, 9-kor eltörte a karját.
4: Ez elég...
5: Hát, hogy ezt így kell berúgni a nyarat, most nyilván nyilván ő mondta, nincs aki semmi baj, hogy mondta, hogy ő bírja, nem kell segíteni. Délutánra úgy beállt a karja, hogy ilyen derékszögbe így fogta, nem tudta kinyújtani, meg bedagadt, meg belimult, meg minden baja volt. Úgyhogy mondtam, jó, akkor irány az ügyelet, helyén pár kórházot, megnézték, megröggenezték, mondták, hogy jó, hát ez sanszosan el van törve, könnyeket fölött, ott begipszeljük. Rátesznek, vissza kellett menni, lecsekkolták még egyszer, mondták, jó, akkor most rátesznek egy másik gipszet, ami már így ilyen nyitott, uh-huh. Tehát csak egy ilyen merevítő rész van rajta, azt le lehet már így venni esetenként. Igen. És akkor mondták ott, hogy hát most, hogy nézik itt a röntgen felvételt, lehet, ez nem is volt eltörve, csak ilyen olyan foltok voltak ott, ami lehet, hogy ilyen bevérzés volt, vagy nem tudom, mi volt, vagy rándulás, vagy valami, de nem rossz, hogy be volt gipszelve, tehát az jót tett neki, de hogy valószínűleg azért törés nem volt, csak így úgy látszott. Hát a papírra pedig azt írták, hogy törés, mindegy. Az a lényeg, hogy most már jól van. Azért hetekig izgalmas volt egy 11 éves kislánya. Így az élet.
4: De most akkor csak, hogy tényleg hogy a lényegi részre koncentráljunk. Tehát akkor nektek van egy olyan papírotok, amin az van rajta a törés.
5: Igen.
4: Biztosításotok van?
5: Van persze.
4: Négy több kérdés.
5: Ezt a gyelemedet.
3: Best FM, a legjobb zenék.

0: Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Nem akarok ilyen boomer lenni tényleg, de hogy így az AI korában, hogy már a telefonodon már bármit tényleg kettő gomnyomásból és egyáltalán, hogy szerintem föl se tudják fogni a fiatalok, hogy ez, hogy kiderült egy énekes duóról, hogy nem ők énekelnek, hogy ez akkora botrány volt a maga idejében, hogy erről, hogy ez még olyan mélyen ül így az emberi kollektív tudatalattiban, hogy ebből még csináltak filmet is. Tehát van Milli Vanilli film.
2: Hát igen, de ez a mikorosztályunknak szól kb. Vagy a még egyel idősebb generációnak, de a fiataloknak lövésük nincs róla, hogy mi volt ez, meg hogy volt ez, meg még volt ez baj.
1: Hát kihívások vannak ebben minden héten, hogy másnak a zenére tátogját.
2: Most olvastam egyébként, hogy a valahol külföldön, nem tudom melyik országban, egy fesztivál szervező egy AI zene projektet hívott be fellépni.
1: És elmentek?
2: Csak kiderült, hogy ez, tehát nem tud elmenni fellépni, mert ugye nincs. Tehát hogy igazából, és akkor elnézést kellett kérni a látogatótól, hogy bocsánat, rosszul bukoltunk, mert hát valójában az... Ami onda volt írva, az nem egy ember, hanem a szúnó adta ki, vagy nem
3: Jézus.
2: Tudom.
3: Tehát,
2: egyébként ebből most óriás felfordulás van a piacon, ebből az AI történetből. Az egyik legismertebb ilyen DJ zene vásárló az a TrackSource. Ő például most bevezette július 1-től, hogy három kategória van. Megvizsgálják AI-jal, hogy a zenét AI-jal csinálták-e. Amit AI-jal csináltak, az kukázzák, nem jelenhet meg náluk, tehát nem teszik föl, nem adhatod el, nem jelenhet meg. Van egy másik, ami AI assisted, tehát gyakorlatilag
3: mondjuk a masteringet
2: használtál benne AI alapú dolgokat, de egyébként meg maga a kreatív folyamat meg ez az emberi, és van, hogy teljesen emberi, és ezt itt címkézik. És most ebből óriás felborulások vannak, hogy eleve az milyen vicces, hogy egy AI-jal csekkolják, hogy az AI csinálta az emberi, tehát AI-jal az AI ellen, igen. És akkor mi van, hogyha rosszul azonosít, akkor mehetsz utána, hogy de hát egyébként nekem nem is, és akkor megy. Tehát egy óriás felfordulás. De például ugye, ami a Beatporton első, az egy másik ilyen zenelettölető oldal, a Hüzsel, hogy hívják, Imael Angel, ugye magyar.
1: Ja, igen, száma, igen, igen.
2: Magyar kötődésű a történet. Az például a TrackSource-on nincs is fönt, pont azért, mert az egyébként egy AI zene volt.
1: Igen?
2: Eredetileg, persze. Nem tudtad?
1: Én csak itt a címlap sztorit hallottam, ugye.
2: Az egy AI, de hallani is rajta. Egyébként ez egy AI dal, TikTokon kezdett el felfutni. Amit én láttam...
1: És akkor mi volt a magyar rész, amitől
2: ez nekünk? Az Imael Angel, aki kirakta a TikTokra, ő magyar.
1: De nem is ő énekli?
2: Nem. Az egy szónó projekt volt, ami kikerült a TikTokra, mert ő föltöltötte a saját TikTokjára, ott az virális lett, és onnan jutott el a Hüzselhez.
1: Aha.
2: És hát már megértem. És akkor az Ultranét újra énekelte, és kicsit variáltak az instrumentál részen, hogy ne legyen annyira durva, de egyébként az eredendően az egy AI zene.
1: Oké, és akkor csak ilyen praktikus...
2: És akkor itt van a kérdés, hogy bárkit érdekel-e? Tehát, hogy megkérdezem most 10 DJ kollégát, hogy egyébként játssza ezt a dalt, és örömmel játssza mindenki, és a közönség örömmel hallgatja. Tehát azt gondolom, hogy van az a pont, amikor az embereket nem értek, hogy azt AI csinálta, ember csinálta, vagy ki csinálta.
3: Makeritről játszol, laptopról játszol, CD-ről játszol, senkit nem érdekel.
2: Jó, a buli, tetszik a zene, oké. Okay. És egyébként nekünk ez a kihívás, hogy akarunk ezzel foglalkozni, és nem akarok tényleg szakmázni órákig, de hogy én azt mondtam erre, hogy DJ-ként, tehát mint szórakoztató emberként, nekem teljesen mindegy, hogy azt hogyan állították elő, hogyha működik a buli, az én stílusomban belefér, jó minőségű, tehát még nem vállalhatatlan rosszul szól például, azért rengeteg ilyen ezen a nagyon rosszul szól, akkor azt mondom, hogy lejátszom, mert egyébként a bulinak meg jót tesz. De más meg nem.
1: És akkor ilyen praktikus kérdés. Egy AI-jal csinált zene után kikapja a jogdíjat?
2: Ez egy szürke zóna, igen. Ezt nem tudja senki kezelni. Még ezért is csinálta a TrackSource, hogy az kizárja eleve, mert nem tud vele mit kezdeni. De figyelj, ez most forrong, úgyhogy kell neki egy-két év, mire ez letisztul. De én azt gondolom, hogy előbb-utóbb
1: megkerülhetetlen
2: lesz. Annyit fejlődik technikailag, hogy szerintem két év múlva nem fogod tudni megmondani, hogy AI vokál van, vagy nem AI vokál van.
1: Nézd, igazából szerintem azt se gondolta volna senki, hogy az előző 2,5 percben nem mi beszéltünk, hanem az AI.

0: DJ Effendi.
1: És akkor az előző körre rákötve, az abszolút AI-mentes és kézzel mixelt mixeket hol lehet visszahallgatni?
2: Effendi.
1: Effendi katalógusából.
2: Effendi katalógusából a Mixcloudon lehet mixeket hallgatni. Mixcloud.com per DJ Effendi. Egyébként DJ Effendi néven futok mindenhol a social media területén, kivéve a YouTube-ot, mert ott azt hiszem, hogy van DJ Effendi Hun.
1: Hun, ezt a Hun ezt igen, ezt a Miller is nem, a Snippets of Issue.
2: Mert volt már DJ Effendi nevű felhasználó.
1: Na jó, és van még?
2: Nem tudom, majd megnézem. A lényeg, hogy mindenhol máshol egyébként DJ Effendi, TikTok, Instagram, Spotify,
1: hát a lemezboltokban is, ezért is tegyük hozzá. Tehát,
2: és a digitális lemezboltokban is.
1: Beatport, TrackSource és a többi.
2: Apple Music, mi van, Juno?
1: Hát persze, hogy tudom.
2: De nem, a Juno már nincs is talán.
1: Nincs?
2: Bezárt a Juno tényleg.
1: Nem mondod.
2: De. De megszüntették a céget.
1: Lehet az is Juno, nem? Mint a Huggel, nem Huggel, hanem Ügyel.
2: Ja, Juno, igen, Juno.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel.
1: Arról meg már nem is beszéltünk, hogy mi tegnap ugye voltunk Pitbullon, te meg nem. De erről aztán így ezt meg is beszéltük, gyakorlatilag minden ezzel fontos.
2: A tények makas dolgok, ez így történt.
1: Minden, ami fontos a tegnapi nappal, az tényleg így volt. Mi ott voltunk, te meg nem voltál ott, és ez jól is van, ez így, ahogy jól látom így az arcodra írva, hogy ez így bennem van.
2: Nem, figyelj, tudod, én a sodrásban egy csomó dolog, hogy kimarad, hogy ez most van, ez most volt. Ez, én annyira
1: megfigyeltem. Már szóltunk neked, amikor már
2: tudom,
1: lehetett
2: hát
1: jegyet
2: már fél
1: venni,
2: éves
1: és már akkor is tiltakoztál lenne.
2: Nem, szóval... akkor azt mondtam, hogy majd meglátom ezt.
1: Aha. És hogy hogy döntötte?
2: Megláttam. Megláttam, és nem láttam.
1: Így jó van. Na, jövő szerdán viszont, gyerek, köszönjük szépen ezt a 60 percet.
2: Akkor most nincs időnk, de majd azért mondd el, hogy milyen volt.
1: Jó,
2: jövő héten most már ne vágjunk bele.
1: Oké.
2: Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Szia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, bejelentette lemondását a legfőbb ügyész, heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból nagy részt unió.

0: Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
1: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
0: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjében legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön. Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 22-én van az agy világnapja, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú, de nagyon sokan annyira vigyáznak rá, és annyira féltik, hogy inkább nem is használják, nehogy bármiféle baj legyen belőle. George Michael, Amazing, Utranate Free, Fatboy Slim, Praise You, csak hogy a legnagyobbakat említsem a következő órából.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a legelső Brightoni őrület Fatboy Slim-mel 2001-ben volt. Ennek a 25 éves évfordulóját ünnepelte most egész hétvégén, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, de az a híres negyedmilliós összejövetel az 2002-ben volt. Nagyon remélem, hogy azt is jövőre megünnepli, mert hogy hiába volt hegyem erre az idejére, nem tudtam elmenni. Jön Fatboy Slim és a Praise You.

Best FM a legjobb zenék. Dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z két héttel ezelőtt, mert a Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihanna-t, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. Tiállyal és a Live Your Life-al érkezik itt a Best, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg Tupacet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre súlyosabb az aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál. Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság.

0: javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
1: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekpedagógiai alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
0: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármester hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Robbie Williams nem csak támogatja saját szülővárosának, Port Valley-nak a foci csapatát, de ő a klub tiszteletbeli elnöke is, és ugyanez a szenvedély igaz Mick Hucknerre, a Simply Red énekesére, ő pedig Manchester United szurkoló mint halálig. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Westem.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Leszlepem a legjobb zenék. Hát ez egy jó kérdés, hogy Robbie Williams valaha gondolta úgy Jerry Halliwellre, amíg együtt voltak, hogy ő az egyetlen. És Jerry Halliwell gondolta úgy Robbie Williamsre, mint mondjuk egy latin szeretőre. She's the one és Michiko Latino, így egymás után itt a bestem.

megszerepem a legjobb zenék a híresen félreértett dalszövegek között. Ez a dal is ott szerepel, mert bármennyire sokan úgy hallják, Ben Affleck ebben a dalban nincs megemlítve. Jön Beyoncé, és az én

Ezt nem a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Rockstar FM a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumok az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát. És legalább egy európai turnéra indulna, azonban meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Róf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak.

0: Van ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: A nagy hármasból a hamarosan amerikai koncert körútra induló Salt and Pepper PLC Envoke trióból ketten érkeznek a következő órában. 10 és 11 között hallható lesz majd az Envoke-tól a My Lovin, a TLC-től pedig a Waterfalls, Artful Dodger pedig Romina Johnsonnal hozza már is a Moving Too Fast-et.
2: Ez a Night Shift a best

Mondom, a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag

Best of a legjobb zenék, amikor a 90-es évek első felében az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt a HIV-fertőzöttek száma, akkor a zenészek, művészek, előadók, zenekarok próbálták a maguk módján felhívni a figyelmet a megelőzés és a védekezés fontosságára. És hát ez a maguk módján mi mást is jelentetett, mint hogy dalban próbálták meg ezt elmondani. A TLC a következő dalában pár sort szentel ennek az ügynek, míg Coolio, aki nem sokára érkezik majd, ő egy komplett dallal igyekszik mindezekre felhívni a figyelmet. TLC Waterfalls, és aztán Coolio, Too Hot, itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező két dal gyakorlatilag ugyanarról szól. Fogd a kezem, vigyázz rám. Hold my hand, először érkezik Lady Gaga, aztán pedig a Krisztálita Best a legjobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már az előző óra azzal a Romina Johnsonnal indult, aki jelenleg a Jamiroquai koncerteken háttérvokálozik, hát akkor a mai utolsó óra induljon magával a zenekarral, a Jamiroquai-jal. A Kent Heat indítja a mai utolsó órát, amelyben jön még többek között Seal, az Amazing-gel, a Deep Dish, a Flashdance-el, vagy éppen a Madison Avenue, a Don't Call Me Baby-vel.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, egy hét és még egy nap. És jövő csütörtökön élőben lehet majd ezt a dalt is hallani, meg rengeteg szél klasszikust itt Budapesten, az MVM Domban. Jön az Amazing itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Az óra elején már volt itt a Deep Dish, de hát a New York-i producer duó nem csak így párosban működik együtt kitűnően. Jön a Deep Dish egyik fele, Sharam, az Eddie Murphy klasszikussal. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, akkor zárom a szerdát. Ennyi volt a Nightshift-tel együtt. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 Merci Dance Mix-el indítjuk majd a csütörtök estét, ami ezt persze jó szokással szíved. DJ Miller is fog majd csatlakozni. Jön a Compact Disco, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.